90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave this.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1.800.000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42.000 mellé további 15.000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók. Emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család. Ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürke hályog műtétek esetében, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt, a kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között, egyebek között Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony, Tomaj, Tihany és a Fóli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Különleges programokkal, többek között erdei sétákkal, teljesítménytúrával és kenutúrával, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató programokkal is várják az érdeklődőket péntek és vasárnap között több nemzeti parkban. Az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága például szombaton a kelemérji mohostavakhoz szervez sétát. A Bükki Nemzeti Park szintén szombaton tartja hagyományos énekes madárgyűrűző bemutató programját a Máinka határában található szitakötőháznál. A Nemzeti Parkban fekvő Bükki csillagdában szintén szombaton vacsora este várják az érdeklődőket. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált, az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe, a Szent Györgyi Albert Agórában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakmabemutatók várják az érdeklődőket. Hagyományőrző bemutatók és előadások is várják az érdeklődőket a Barbár Napok elnevezésű rendezvényen, az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Parkban október első szombatján és vasárnapján. A látogatók hagyományőrző csapatok segítségével megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik a szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket, a rendezvényt vadászmadár bemutató gyógynövénysét a bátorságpróba és kincskereső játék is gazdagítja. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. Rod Stewart 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A 81 éves énekes dalszövegíró 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisokon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a személyvonatok. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. Egy arany és három ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán. A Gutai Dénes Pap Mátyás mechatronikai csapat aranyérmet nyert, Albert Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítőfestő, Györfi Marcell webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. A WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e között megrendezett eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban mérte összetudását.
2: Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenálló parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Ismét látogatható a római Kolosseum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a 2. szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Amint egy 80 ezer turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a Kolosseumba, visszakapja a jegye árát, vagy választhat másik időpontot a látogatásra. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyerességet ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. Az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van a 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolákban. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt, tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul.
1: Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok, szeptember 29-e van kedd, Mihály napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot. Rögtön Krisztina Aguilera, előtte még Olai Bolya, de mindenek előtt Nelly Furtado énekel. Turn up the light, 10 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 29-én, az év 272. napján, 93 nap van hátra a hétvégéig. Nem utolsó sorban Szent Mihály napja van, mert hogy a Mihályok névnapja a mai, szóval Szent Mihály napja, ami a régi időkben az állatok legelőkről való behajtását és az ősz kezdetét jelentette, de azóta, valljuk be, sokat változott a világ. Mesterséges intelligencia, elektromos autók, robotok, a világ, amiben élünk. This is the world, believe in, ez már az Álkezás lágerének címe, így megy tovább a kedreggel. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, 22-26 fokkal a reggelek továbbra is csípősek, 1 és 11 fok között van odakint. Na de hogy meddig tart a vénasszonyok nyara, és hogy mire számíthatunk a következő napokban, kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Santana zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürke hályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe. A Szent Györgyi Albert Agórában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakma bemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. Rod Stewart 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A 81 éves énekes dalszövegíró 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisokon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedik. Hessenek a személyvonatok. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz

0: Best FM, a legjobb zenék, csípős reggelek, nyárias délutánok. Ilyen a folytatás is, megy tovább az indián nyár 22-26 fokkal, ma is, holnap 22-27 fokkal, a reggelek viszont hűvösek, 1-11 fok között van odakint. Jó reggelt, jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Közülük most Pinkét indítom, Stupid Girls a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül megszólal a nulladik óra kezdetét jelző csöngő. Jó reggelt kívánok a hét második napján, szeptember 29. kedd. Jönnek a friss hírek a végén, részletek az indián nyárról, aztán az éterben is. Éget a nap!
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, tajok meg az alkohol.
1: Itt lesz a Balmár Manuellel, és jön Szíj is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agora ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe. A Szent Györgyi Albert Agorában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakma bemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók. Emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára, idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. További 15 000 család kaphat visszanemtérítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között, egyebek között Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony, Tomaj, Tihany és a Fóli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara. 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 29-én kedden Mihályok szülinaposok, őket lehet ma éltetni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Seal, Kiss from Rose, mindjárt, előtte még Wolfkati énekel, most pedig jön a Black Legend, a You See the Trouble with Me-vel. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 29-én kedden a kávé világnapján, és miközben gőzölög a reggeli ital, ne feledjünk pulcsit vagy egy vékonyabb jacket magunkkal vinni, ha éppen indulás előtt vagyunk. A reggel csípős, a délután viszont pólóra vetkőzős még mindig. Vénasszonyok nyara és angyalok. Jön az Angels, Robbie Williams-től a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár gyönyörű napsütéses délutánokkal, 22-26 fokokkal. A reggelek viszont már az ősz jegyében telnek, 1 és 11 fok közötti a ma reggel is, és erre lehet majd készülni holnap, sőt holnap után is. Részletes időjárás jelentés és friss hírek mindjárt, rögtön 7:30. A New Radicals és a You Get What You Give folytatja hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe. A Szent Györgyi Albert Agórában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakma bemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint 1/3 azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Különleges programokkal, többek között erdei sétákkal, teljesítménytúrával és kenutúrával, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató programokkal is várják az érdeklődőket péntek és vasárnap között több nemzeti parkban. Az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága például szombaton a keleméri mohostavakhoz szervez sétát. A Bükki Nemzeti Park szintén szombaton tartja hagyományos énekes madárgyűrűző bemutató programját a Máinka határában található szitakötőháznál. A Nemzeti Parkban fekvő Bükki csillagdában szintén szombaton vacsora este várják az érdeklődőket. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. Rod Stewart 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A 81 éves énekes dalszövegíró 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 29-én a Mihályok névnapján. Boldog névnapot, boldog szülinapot a szülinaposoknak, és akkor nézzük a híres szülinaposainkat. 127 éve ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1935-ben a mai napon született Jerry Lee Lewis, amerikai énekes zongorista, a rock and roll műfaj egyik úttörője, legnagyobb sztárja. You broke my will, but what a thrill. Boldog 74. születésnapot kívánunk Csupó Gábornak, magyar származású, Amerikában élő filmalkotó, producer, rendezőnek. Olyan ikonikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Fecsegő Tipegők vagy a Simpson család. A 1968-ban ezen a napon születtek Luke és Matt Gass, angol énekesek, a 80-as évek nagy tini ikonjai, a Bros nevű csapat tagjai. A 1969-ben a mai napon született Erika Eleniak, amerikai színésznő, a Baywatch című tévésorozat egykori sztárja. A sort pedig az 1994-es születésű amerikai énekesnő Halsey zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Siófok térségében egy kamion kereke kigyulladt a 103-as kilométernél, az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják. Jó utat, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat, ahová közlekedési infók jöhetnek. Előtte két ajánlat a következő órából, biztosan halljuk majd a tankcsapdát.
2: A hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
1: És jön a Molokó is. The time is now, itt az idő, és ez hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, mindjárt 8 óra, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz, a főszerep felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürke hályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agora ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe. A Szent Györgyi Albert Agorában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakma bemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint 1/3 azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Hagyományőrző bemutatók és előadások is várják az érdeklődőket a Barbár Napok elnevezésű rendezvényen. Az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Parkban október 1. szombatján és vasárnapján a látogatók hagyományőrző csapatok segítségével megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik a szokásaikat, öltözetüket kipróbálhatják, fegyvereiket. A rendezvényt vadászmadár bemutató gyógynövénysétá, bátorság próba és kincskereső játék is gazdagítja. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. Rod Stewart 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A 81 éves énekes dalszövegíró 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz, a főszerep felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: De előbb egy friss közlekedési info az M3-asról, autómentős Feritől kaptuk. 46-47-es kilométer környéke kerekharaszt előtt a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Óriási baleset, autó a zárokban és mentőhelikopter is érkezett. Egyelőre engedik a forgalmat, de így is 5-6 kilométeres a dugó. Köszönjük 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 3 perccel múlt 8. Craig David és a Walk in a Way indít. Max Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék, ahogy korábban Autómentős Feri jelezte, komoly baleset történt az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében. Mentőhelikopter is érkezett a pályára, 6-7 kilométeres most a torlódás. Óvatosan jó utat, aki tud, a 3-as főúton kerülhet, Bagnál le lehet még hajtani. Szeptember 29-én Szent Mihály napján megy tovább a kedreggel. Szent Mihály napja régen azt jelentette, hogy behajtották az állatokat a pásztorok a legelőkről, ők pedig megkapták a nekik járó fizetséget, úgyhogy kezdődhetett a dínom dánom borral, síppal, dobbal, nádi hegedűvel. A sok munka után kijárt egy kis lazulás, most itt pedig a francia Mojo Duo 2001-es lágerével tesszük ugyanezt, szól a Chillin' a Besten, jó reggelt!

0: a legjobb zenék. Jó reggel, szeptember 29-én a kávé világnapján. A statisztikák szerint a világon naponta több mint 3 millió csésze kávét isznak az emberek. A legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában és Közép-Amerikában alig fogyasztják. A magyarok a mezőny közepe táján találhatók, közülünk minden második a munkahelyén is kávézik. A kávé világnapját először Japánban ünnepelték, és miközben a reggeli kávénkat kortyolgatjuk, meghallgatjuk a legfrissebb híreket rögtön 8:30. A hírek után a Rascal Flatzel megy tovább a kedreggel. Life is a highway, az élet egy autópálya, és sajnos az életben is vannak nehézségek néha, és az autópályákon is, mint ahogyan most az M3-ason Nyíregyháza felé kerekharasznál. Baleset miatt 6-7 kilométeres a dugó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált, az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agora ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe, a Szent Györgyi Albert Agorában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakmabemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Hagyományőrző bemutatók és előadások is várják az érdeklődőket a Barbár Napok elnevezésű rendezvényen, az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Parkban október 1. szombatján és vasárnapján. A látogatók hagyományőrző csapatok segítségével megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik a szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket. A rendezvényt vadászmadár bemutató gyógynövénysét a bátorság próba és kincskereső játék is gazdagítja. Egy arany és három ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán. A Gutai Dénes Papmátyás mehatronikai csapat aranyérmet nyert, Albert Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítőfestő, Györfi Marcel webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. A WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e között megrendezett eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban mérte összetudását. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, Vénasszonyok nyara, indián nyár, kiki, hogy ismeri. A lényeg az, hogy folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, igazán gyönyörű idő várható. Nagy a napi hőingás, mert hogy reggel viszont van, ahol csak 1-2 fok van, úgyhogy több mint 20 fok is lehet a leghűvösebb és a napközbeni legmelegebb hőmérséklet közti különbség. Erre készülhetünk még holnap is, csütörtökön már több lesz a felhő az égen. Használjuk ki tehát a szép időt. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Red Hot Chili Peppers-től az Other Side, a Best of Man.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. Amy Winehouse-dal zárta az órát, az énekesnő zenekara pedig különleges koncertet jelentett be Londonban a legendás Back to Black című albumának 20. évfordulója alkalmából. A koncert október 21-én lesz, méghozzá Amy szülővárosában, Londonban, a Camden negyedben, és hát ha nincsenek a tiltott szerek, akkor még ő is ott állna a színpadon. Tiltott szerek helyett tiltott perc jön majd a következő órában. Nosztalgia a TNT-vel és a Stakabúval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. M3 Nyíregyháza felé Kerekharasznál autó az árokban, mentőhelikopter is érkezett, 6-7 kilométeres a dugó. Bagnál le lehet hajtani még a 3-as főútra is, ott kerülni. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szentgyörgyi Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe, a Szentgyörgyi Albert Agórában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakmabemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között, egyebek között Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony, Tomaj, Tihany és a Fóli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Különleges programokkal, többek között erdei sétákkal, teljesítménytúrával és kenutúrával, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató programokkal is várják az érdeklődőket péntek és vasárnap között több nemzeti parkban. Az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága például szombaton a kelemérji mohostavakhoz szervez sétát. A Bükki Nemzeti Park szintén szombaton tartja hagyományos énekes madárgyűrűző bemutató programját a Máinka határában található szitakötőháznál. A Nemzeti Parkban fekvő Bükki csillagdában szintén szombaton vacsora este várják az érdeklődőket. Őket. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Dante Tomástól, Heidakortól és Pedro Grandtól, itt lesz Shaggy, jön a Blaha Louisiana, a C-Block, a Time is Ticking Away-jel, elsőként pedig a Coldplay dalát indítom, Adventure of a Lifetime, 4 perccel múlt 9.09.29 a mai dátum. Kedd van, Mihályok, szülinaposok, sok boldogságot, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. 8 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében egy korábbi baleset miatt. Aki szeretné elkerülni a torlódást, az Bagnál hajtson le a 3-as főútra, Aszódnál picit tele van, de utána jól lehet haladni. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a 90-es és 2000-es éveket mindjárt Segi hozza vissza, most pedig a PM Down, a Set Adrift on Memory Bliss-szel.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a kávé világnapján, az egyik legkedveltebb ital a Földön, amelyből naponta 3 milliárd csészényi fogy. Először Japánban 1983-ban kapott saját napot, 2009 óta pedig ez a népszerű ital hivatalos világnapja is. A tradicionális kávézás mellett a 21. században egyre több új fogyasztási mód, szokás alakult ki. A fiatalok például már teljesen mást várnak el egy kávétól, mint mi, a szüleik, vagy akár a nagyszülők. Nem csak a szupermarketek polcain, de a kávézók itallapjain is egyre több például a hideg kávéváltozat. A fogyasztásra kész jeges kávék mellett a frissen főzött kávéknál is hódít a hidegszervírozási mód. A jeges kávék hagyományos elkészítésétől merőben eltérő cold brew módszernél hideg vizet használnak az elkészítéshez, a flash brew esetében viszont forró vizet öntenek a kávéra, majd gyorsan lehűtik. A kávé mellé pedig jön egy pörgős darab, a 90-es és 2000-es évekből Ida Kor, Fed Le Grand, Let Me Think About It a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár 22-27 fokkal, gyönyörű, napsütéses őszi idővel, csapadék nélkül, a reggelek viszont hűvösek, erre tessék készülni. Na és egy újabbra a 90-es és 2000-es évekből jön Dante Thomas és a Miss California Best-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó reggel, szeptember 29-én kedd van, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben, 6-tól Whiteboy-tól, este 7-től pedig DJ Hangyától, tessék elmenteni későbbre. Save tonight!
3: Save tonight. Fight the breakup, don't come tomorrow.
2: Jön majd Eagle Eye Cherry is 10 után, akár csak az Iri Mafia.
4: Látom, nem bírom el én sem.
2: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürke hályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált, az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe, a Szent Györgyi Albert Agórában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakmabemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisokon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedik. Kedhessenek a személyvonatok. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzések okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lesznek dalok Diváktól, Beyoncé, Christina Aguilera, csapatoktól Heavy D and the Boys, vagy például az Outkast, és egy duettel indul az óra. Fedzsó, Ashanti, What's Love, 5 perc elmúlt 10, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hozom a legjobb zenéket a gyönyörű őszi időjárás mellé. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Fülig szerelmes Krisztina Aguilera-val megy tovább a kedd délelőtt, a szerencsés pedig hát nem más, mint párja. Legalábbis a legfrissebb paparazzó fotók tanúbizonysága szerint Észak-Olaszország Portofino partjainál egy luxus jachton készültek a szerelmeseket megörökítő fotók.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az utakról. Az M1-esen Hegyeshalom felé a Tatabánya óváros csomópontnál két autó és egy kamion ütközött a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél jelenleg áll a forgalom, a torlódás 8-9 kilométer. Napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, és karbantartás zajlik az M6-oson is a határ felé vezető alagút láncban. A 161-es és 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM a legjobb zenék. Ez volt a dal az utolsó közösen eltöltött estéről és a közelgő búcsú okozta fájdalomról. Eagle Eye Cherry 97-es slágere a Safe Tonight után pedig jön Gwen Stefani Eve-vel Rich Girl. Ha én gazdag lennék, ... ki hogyan folytatná? Jöhetnek az üzenetek 06 20 75 55 155. Az időjárás biztosan a vénasszonyok nyarával folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, a reggelek viszont hűvösek már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra délelőtti holdponton a következő órában Sikin és Bryan Adams dala segít át minket. Don't give up, ne add föl, vagy a kávé világnapján ígyunk még egy kávét, és akkor... Minden másképp lesz, Blaze és Diaz dala is szól majd, aki pedig dugott balesetet lát, szintén szólhat. 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Molyosi jutalomfalatok kerültek le a polcokról. Rekordot dönthetett egy gyorshajtó Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. Őrizetbe vették Sesztát Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Mindkettejük mentelmi jogát tegnap függesztette fel a parlament, és a Honatyák Magyar Péter miniszterelnök esetében is így döntöttek. Sesztát Miklós ellen vesztegetés, elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak, Hankó Balázst pedig az NKA ügy kapcsán hallgatják meg. Korábban mindketten azt mondták, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. A kormányfő pedig ma reggeli bejegyzésében azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Még mindig nem állt helyre a rend teljesen a budapesti Rákos vasútállomáson. Egy petróleumot szállító szerelvény siklott ki tegnap, és a kőolajszármazék több négyzetméternyi területre szivárgott ki. A petróleum átfejtése még mindig tart, közölte a katasztrófavédelem. A Mávinform pedig arról tájékoztatott, hogy továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti forgalomban az eset miatt. Kutyajutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 grammos Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébik kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. Gyorshajtási rekordot dönthetett egy sofőr Franciaországban. 312 km/h hajtott egy Porsche-val egy olyan strádán, ahol a megengedett sebesség 130. Azonnal bevonták a jogsíját, a sportkocsit pedig lefoglalták. A jelentős pénzbüntetés mellett akár 3 hónap börtönt is kaphat az elkövető. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan megkerülhetetlen előadóktól, mint Michael Jackson, a Take That, Adamski vagy Pink, az órát a Scissor Sisters dala indítja, I Don't Feel Like Dancing, 5 perc elmúlt 11. 09.29 a mai kedd, a Mihályok névnapja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulójáról, pontosabban abból az évből jön most egy dal, amikor még egyessel kezdődött az évszám, és utoljára azaz 1999-ből a chicagói Paul Johnsontól ez a Get Get Down. Még több kedvenc, ráadásul mixben, esténként a Night Shiftben, a kedd a punki napja, úgyhogy 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től pedig DJ Hangya hozza az ezredforduló legnagyobb punki himnuszait a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról, munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Dolgoznak az M6-oson és a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó étvágyat kívánok az ebédhez, a délután első jó kívánsága, a hírek után pedig a Basement Jacks-től jön. Good luck, sok szerencsét! A dalt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csúszhat az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Több száz programot kínál a múzeumok őszi fesztiválja. Összetűzés lett az iskolai zavargásokból Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Két hete csúszhat az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Az ezzel kapcsolatos törvény hatályba lépésének módosítását kezdeményezte a kormányzó párt. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor október 20-a helyett november 4-től kezdve lesznek majd fokozatosan megismerhetőek a dokumentumok egy online felületen. A módosítást azzal indokolták, hogy az iratanyag átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják. A felszabaduló pénzből az eddigi 42 ezer mellé további mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Csak nem 550 programmal várják a látogatókat országszerte a múzeumok a következő hetekben. Elkezdődött ugyanis a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez mintegy 150 intézmény csatlakozott. November 15-éig különleges tárlatvezetésekkel, előadásokkal, múzeumi foglalkozásokkal és kézműves programokkal készülnek. A látogatók emellett workshopokon, sétákon, túrákon és koncerteken is részt vehetnek. Összecsapásokba torkoltak a középiskolai tüntetések Franciaországban. 164 embert tartóztattak le a rendőrök, 180 iskolában voltak zavargások. A tiltakozó akciók egy hete kezdődtek egy párizsi gimnáziumban, ahol több tanári állás is betöltetlen, ez terjedt tovább országszerte. A tanulók követelései sokrétűek, az erőforrás és tanárhiánytól kezdve az épületek leromlott állapotán keresztül a mobiltelefon tilalom enyhítéséig, és akár a menzai ételek minőségéig terjednek. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltak is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Hát megint csak itt vagyok, beköszöntem, jó étvágyot kívánok az ebédelőknek, és hívom Önöket, hogy töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt is isteni slágerek között. Jön mindjárt a Savage Garden, Vastag Tamás, most pedig Basement Jack-szel indulunk. Jön a good luck, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a kedd. Én pedig így a délután már is egy információval kezdeném. Méghozzá azoknak, akik villamossal jönnének, mennének a Széll-Kálmán tér környékéről, mert ugye a 17-es és a 61-es villamos helyett a Móricz Zsigmond körtér és a Széll-Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. A villamosok a Budaörsi út, Villányi út és a Móricz Zsigmond tér között járnak. Az 56-os A villamos helyett a Dózsa-György tér és a Széll-Kálmán tér között is pótlóbusz van, illetve az 59-es villamos sem közlekedik a Márton-Áron tér és a Széll-Kálmán tér között, itt is pótlóbusszal lehet egyébként közlekedni. Úgyhogy ezzel kell számolni azoknak, akik éppen úton vannak vagy elindulnak. Én is belefutottam, pont ezért talán hasznos információ lehet, úgyhogy mindenki ezzel számoljon, és talán egy icipicit több menetidővel, vagy mondjuk egy-két gyaloglással, egy-két megálló gyaloglással. Egyébként fantasztikus idő van kint, szinte tényleg késő nyári, úgyhogy azért szerintem az a sétálás is mindenképpen meggondolandó. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel jelentkezem a mai délutánon is, úgyhogy ha van egy kis idejük, akkor töltsék velem akár a következő perceket, vagy a következő órákat. Mindjárt jövök még közlekedési információkkal, a napkérdésével is, de előtte Olivia és a You're Not Alone. Csak hogy jó hangulatunk legyen itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, már meg is jöttem közlekedési információkkal. Önöket is arra kérem, hogyha járnak elnek az ország útjain, és van infójuk, akkor hívjanak fel, vagy írjanak egy üzenetet a 0620 55 55 155-re. Köszönöm. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-esen Hegyesalom felé, a Tatabány Óváros csomópontnál a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél úgy tűnik, hogy minden sáv szabadon járható, de azért elég nagy a torlódás, ami időközben kialakult, legalább 7-8 kilométeres. Erről számoltak be a hallgatóink, úgyhogy itt még azért arra szólásra kell számolni, amely már hátrébb húzódott Bicske térségéig, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk még egyszer. Várom az útinfókat ma is. Jó utat, és vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Indulj el, amikor Kék túrázom, ezt szoktam magamnak énekelgetni. Hát a következő órában is lesz mit énekelni, egyébként pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán énekeljük majd a Black Eyed Peas dalát, jön a Where is the Love? És jön Dániel Figergő és az Utazók dala is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Elkaptak egy nemzetközi betörő bandát Budapesten, folyamatosan esik az eső Japánban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Nemzetközi betörőbandára csaptak le a rendőrök Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló bűnözői csoport egy ukrán rendszámú autóval portyázott Budapesten. 9 lakásbetörés írható a számlájukra. A BRFK nyomozófőosztályának vezetője Gál Sándor közölte, csaknem 17 millió forintos kárt okoztak a betörők. Műszaki cikkeket, ékszereket, nagyértékű órákat, készpénzt loptak. A három férfi nem tett vallomást, 30 napra letartóztatták őket. Iskolatársaira és tanáraira támadt egy diák Szlovéniában. A 8-os tanuló egy éles tárggyal sebesítette meg őket. Az eset ma reggel történt, és már el is fogták a fiút. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Egy hírportál szerint 2 tanárnő és egy diáklány súlyosan megsérült, de nincsenek életveszélyben. A rendőrség 2 sérültről adott hírt. Nem áll el az eső Japánban. A hetek óta tartó csapadék miatt víz alatt vannak a szántóföldek, írja Bloomberg. Tokióban már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta példátlan. A napsütéses órák száma az ilyenkor szokásos 40%-át sem éri el. Ez az időjárás drágulást okoz a friss élelmiszereknél. Változásra a következő napokban sem számíthatnak Japánban, ráadásul egy tájfun is súrolja a partvidéket. Nálunk viszont nem lesz eső, mondom a részleteket. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is, ahogy ígértem, lesz mit énekelgetni. Én Majoros Rita vagyok, Önök a Best FM-et hallgatják, szóval a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy egyszerűen jó legyen a délutánjuk. Jön mindjárt a Simply Red és a Fairground, de itt lesz Aiken is, és a Locked Up jön, majd Dalu Niz és az I Got 518, úgyhogy lesz itt minden. De most még Tom Novi és Lima indít.
0: Best FM.

Next FM a legjobb zenék. A Unique Füst Láng nélkül dala után a nap kérdésével megyek tovább, ahol visszaugrunk a gyerekkorunkban. A gyerekkori félrehallások és a gyerekkori félreértések lesz a ma délutáni téma. Mik voltak azok, amiket akár dalként félrehallottunk, vagy azok a helyek, mondjuk a kukutyin, amiről azt sem tudtuk, hogy létezik, nem létezik, mi ez a hely, miért járnak oda zabot hegyezni, stb. Vagy éppen a Mici Mackó betétdalában a Sti többi fickó, én mindig Sti tudi fickónak énekeltem, és soha nem jöttem volna rá, ha felnőttként nem olvasom el a szöveget, hogy egyébként itt mit is énekeltek. Szóval mik azok a gyerekkori félrehallások, félreértések, amiken ma már csak jókat nevetünk. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ma is az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy sokkal könnyebb, vagy szívesebben elmesélnék a saját sztoriukat. Miközben zenélünk tovább, hiszen jön, ahogy ígértem már az óra elején, a Simply Red és a Fairground, előtte még a Negrokán és a Gadavez, úgyhogy lehet egy picit jobbra-balra táncikálni.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Fairground, ezek pedig a legfrissebb infók az utakról. Az M7-esen Budapest felé Siófoknál egy kamion kereke kigyulladt korábban. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Karbantartási munkák folynak az M6-oson a határ felé, az alagútláncban. A 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható. Munka folyik az M5-ösön is, Budapest felé a Dabasújhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot le is zártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárkinek van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Csaba is, aki azt írja, hogy a Budaörsi úton baleset történt a Dajka Gábor utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve jött még egy információ, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a Krisztina tér után. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ricsitől kaptam egy információt, hogy Budapesten baleset történt az Attila úton, méghozzá a Korlát utca és a Körmöci utca között, úgyhogy nagyon köszönöm az infót. Ha önök is hívnának, akkor megköszönöm az infót. 06 20 55 55 155, itt hívjanak, akár a következő órában is, hiszen másodperceken belül délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Miller Dávid és a Süt a Nap.
2: Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem az
1: és a Coating Crows is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Korlátok nélkül lehet majd kutatni az ügynökaktákat. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, hogy az oldalon hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai két ütemben. A keresés korlátozásoktól mentes lesz és regisztrációhoz sem kötik. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sport Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mik azok a gyermekkori félrehallások, félreértések, amiken felnőttként már csak jót nevetünk, vagy amikről egyáltalán csak felnőttként tudtuk meg, hogy hogyan is kellett volna énekelni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. Így 5 percek, 2 óra után pedig Emily Sunday és a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, gyerekkori félreértések, félrehallások a ma délutáni téma, úgyhogy nézzük az üzeneteket. A Bobitából nagyon sokan írtak, például Kira, aki azt írta, hogy ugye eredetileg az van, hogy törpe király fia lánya, ez az eredeti szöveg, ez a termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya, viszont ő mindig úgy énekelte, hogy törpe királyfi a lánya, és egyszerűen felnőttként jött rá, hogy mit is kellett volna énekelni, de Laci is a Bobitából írt, Szárnyati Géza malacra. Ki az a Géza, és milyen malacra? Ugye ez eredetileg Szárnyat igéz a malacra. Imádom ezeket a félrehallásokat. Azt írta Niki, ő a darás tésztával volt úgy, hogy az darás tészta, és azt felnőttként tudta meg, vagy hát már idősebbként, hogy az nem darázs tészta, és ő mindig a darazsakat kereste benne gyerekkorában. Írt Tamara is, hogy ő pedig a Liszt rapszódiát énekelte mindig Ripsz rapszódiának. Egyébként szerintem én is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a gyerekkori félreértések, félrehallások. A következő dalt talán azt sem hallotta félre, aki egyébként mondjuk nem tud angolul, vagy nem tudta az eredeti szöveget. A Fugees érkezik, és a Ready or Not, egy 96-os giga megasláger itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék. A kettes főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el a 75-ös kilométernél, félútpályát lezártak. Három autó ütközött az 53-as főúton Pirtó közelében, ezt írták a hallgatóink, a 47-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Az M7-es autópályán Budapest felé Siófoknál pedig egy kamion kereke gyulladt ki korábban a 103-as kilométernél, a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Budapestről is kaptam információt, hogy a Rákóczi úton baleset történt, méghozzá a Blaha Lujza tér előtt az Osváth utcánál, Hásfa utca, Osváth utca közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, a számunk nem változott, 0620 55 55 155, hívjanak vagy írjanak, ha látnak valamit az utakon. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Baja és a környék, tudják, ez a 94.3 Best FM, és pörögnek a legjobb zenék a nap 24 órájában, ebből pedig mi 3 egész órát együtt töltünk, szinte minden egyes nap. Azokkal a hallgatókkal, akik velünk tartanak. Hát üdv mindenkinek, a mikrofon mögött Oleg Csongor, és indítja az első közös óránkat most. James Blunt.
1: 94.3

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat Bajáról és a vonzás körzetből. Együtt töltjük ezt a három órát, este hatig miénk a pálya. Az én nevem Oleg Csongor, és nézzük a holnapi szerda időjárásról. Jelenleg mit tudunk a jóslatok alapján? Száraz idő várható. Napsütést azt élvezhetjük délelőtt és délután egyaránt. Annyi, hogy reggel hűvös lesz, de ehhez már hozzászoktunk az utóbbi pár napban, lassan-lassan pár hétben. Olyan 2-7 fok körül mérünk majd a korai órákban. Nem mindenhol, de lesz olyan terület, ahol tényleg nagyon hideg lesz a korai órákban. Délután pedig 23-27 fok közötti csúcsérték valószínű. Hát aki nem bírja a napi hőingást, az tapasztalhat kellemetlen tüneteket. Már a reggeli órákban rögtön ébredezés után jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, gyenge szédülés, fejfájás. Próbáljanak eleget pihenni, kedves hallgatók, ezt ajánlják a szakemberek. Britney Spears énekel most, és remixben hallgatjuk a Crazy című felvételét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agora ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe. A Szent Györgyi Albert Agorában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakmabemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók. Emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára, idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisokon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedhet. Hessenek a személyvonatok. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásokból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Végül a várható időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkül a keleti szél, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környéken. A kedves hallgatók, október első hétvégén 14. alkalommal hozza össze a térség élelmiszeripari vállalkozásait és a közönséget. A Bácskai Nap. És lesznek helyi és környékbeli finomságok nyilvánvalóan. A rendezvényen idén is átadják majd a kiváló bácskai termékdíjakat, de a témához kapcsolódva rajzpályázatok eredményeit is kihirdetik. A szervezők minden évben gondoskodnak a kísérő programokról, így idén is elismert előadó művészek és helyi fellépők szórakoztatják majd a vendégeket. Idén egy játékos meglepetéssel is készülnek a házigazdák, a szervezők 15 kavicsot rejtettek el Baja közterületein, padok és szobrok közelében. A szerencsés megtalálók értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, a rendezvény napján eljutatják a jelzett köveket az Iparkamara bajai képviseletének. Ott van a programmal kapcsolatban további információ a baum.hu hírportálon. A jó zenék pedig itt a Best FM-en, most Will Smith-től szól egy filmzene, a White White West.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
3: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei,
6: amelyekkel valóban garantált a zenei változatosság. Tulajdonképpen egész nap itt a 94.3 Best FM-en. Mindenkinek mosolygós délutánt, kedre kedves baljai hallgatók. Remélem velünk tartanak jó sokan, akik pedig nemrég csatlakoztak hozzánk, őket külön köszöntöm. A nevem Molek Csongor, partislágerrel kezdünk, zenél Tayo Cruz, ez a Troublemaker.
5: 94.3

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

94.3 Best FM, a legjobb zenék, ünneplésre is sort kerítünk természetesen műsoron belül, így szeptember 29-én. Üdv egy újabb órában, bolyai hallgatók, én Molek Csongor vagyok, névnaposaink pedig a Mihályok, Misik. Nagyon boldog névnapot, a szülinapos hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. 1026. éve a mai nap egyébként, Szent Mihály napja. És 90 évvel ezelőtt a gömbös kormány betiltott minden politikai jellegű népgyűlést, felvonulást és körmenetet. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 78 éve látott napvilágot Koroknai Géza, színművész, szinkronszínész. És 76 éve született Sterbinski Amália, kézilabdázó, róla nevezték el a Vasas kézilabda csarnokát. Aki ma ünnepel, bajai hallgatók, az nagyon szerencsés, Isten éltesse nagyon sokáig. Ezt a felvételit játszom most a Best FM-en, meghallgatjuk azonnal az American Boy című dalt.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Röges úton jött

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke, befejeződött Baján a régi hídpillér bontása és tervezett áramszünet a Dunaföldváron. Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 29-e van, az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke, a közösségi oldalán jelentette be, hogy október 1-jével lemond a tisztségéről. Azt írta, a Tolna vármegyei közgyűlés pénteken elutasította azt az előterjesztését, ami szerinte biztosította volna az önkormányzat további működésének feltételeit, és ezután nem tudja tovább vállalni a megye vezetését, sőt a közgyűlési mandátumáról és minden más politikai tisztségéről, tagságáról is lemond. Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség, és nem a politikai érdek szolgálja, írta Orbán Attila. Baján befejeződtek a régi hídpillér bontási munkálatai a Sugovicán, lezárult a régi hídpillér eltávolítása, a betonpillér elbontása után visszamaradt vasrudakat, a Havária Egyesület búvárai távolították el a mederből. Dunaföldvárváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy településükön tervezett áramszünet lesz október 8-án 8 és 16 óra között. Ennek oka biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása, vagyis gajjazási munkálatok. Az érintett felhasználási helyek a Bakaszállás, a Bölcskei utca, illetve Somoshegy egyes területe. Paks az együttműködés városa, ebben a szellemiségben az élethosszig tartó tanulás legjobb nemzetközi és hazai tradícióit követve valósul meg. 2017-től nagy sikerrel a Paksi harmadik kor egyeteme előadás sorozat. A jubileumi 10. szemeszterben is a PTE KPVK meghívott előadói várják Pakson, a Városháza nagy termében az érdeklődőket. A korábbi évek hagyományainak megfelelően az őszi szemeszterben is 5 előadásra kerül sor. Október 6-án és 27-én, november 10-én és 24-én, illetve december 8-án. 2026. október 6-án, kedden 15 órakor professzor dr. Nagy Anka Teodóra, tanszékvezető egyetemi tanár, a képzési program szakmai vezetője és Nagy Balázs alpolgármester köszöntő szavait követően dr. Tari Eszter festőművész adjunktus Indonézia egy festőművész szemével címmel tart előadást. A program ingyenes, de regisztráció köteles. Akciódús videót tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség egy szexuális testvérpár elfogásáról. A 17 és 19 éves fiatalok szökésben voltak, amikor az egyenruhások megjelentek a vasútállomás közelében található háznál. A rendőrök azonban maguk is meglepődhettek, a két testvér mellett ugyanis egy harmadik, szintén körözött szemét is találtak. A Teol információi szerint a fiatalok annak a szexuális családnak a tagjai, amelyet évekkel ezelőtt az egész országot megrázó Leonetta gyilkosságban érintett. Baján a hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az őszi szünet 5 munkanapján 2026. október 26-a és 30-a között lehetőség van a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezés igénybevételére. Az étkezés a Sugovica Sportiskola általános iskola ebédlőjében vehető igénybe 11 és 13 óra között. Az igénybejelentés a jogosultak részére megküldött formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehetséges legkésőbb október 14-éig. A zene világnapja lesz Pakson a Csengeiben, poptól a klasszikus zenéig. Az időpont október 2-a péntek 18 óra, a helyszín tehát a Csengei Dénes Kulturális Központ színházterme. A paksi zenészek, énekesek egy színpadon, egy este, ahol nincs műfaji határ, csak a zene. A klasszikus muzsika eleganciája találkozik a dalok, a pop és a megzenésített versek világával. A belépés ingyenes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, egy kis egészségtudatosság, kedves baljai hallgatók. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében különösen fontos a kockázati tényezők időben történő felismerése és az egészségtudatos életmód. A szívünk napja évről évre erre irányítja rá a figyelmet az ország szerte meghirdetett ingyenes szűrővizsgálatokkal, és a kezdeményezéshez a Baja városa is minden évben csatlakozik. Itt nálunk most is a Bácskai Kultúrpalotába várták az érdeklődőket, és a programon többek között vérnyomás és vércukormérésre, valamint EKG vizsgálatra is lehetőség nyílt. A rendezvényen egy testtömegindex kalkulátor segítségével a testzsír arányáról, a vázizomzat mennyiségéről, a hozzá kapcsolódó rövid felmérés alapján pedig a táplálkozási és testmozgási szokásokról is képet kaptak a szakemberek, akik így személyre szabott tanácsokkal látták el a résztvevőket. A beszámoló fent van részletesen a baum.hu hírportálon. Énekel most a besten nekünk Christina Aguilera, és szól az Ain't No Other Man.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, mi sem bonyolult, a

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt ennek.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látszagos érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Reklámot hallottak.
6: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán igen érdekes kísérletek és játékos feladatok hozták közelebb a tudományt az érdeklődőkhöz. A kutatók éjszakája Baljai programjain a hétköznapi tárgyak láthatatlan élővilágát és a víz különleges tulajdonságait is felfedezhették az érdeklődők. A látogatók a vízmérnökök munkájába is bepillanthattak. A rendezvénysorozat keretében idén 200 helyszínen, mintegy 2500 programmal várták a látogatókat. Itt Baján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara is megnyitotta a kapuit, ahogy mondtam. A víz vizsgálatától a mérnöki feladványokig elég sok lehetőséget kínált arra, hogy a látogatók maguk is részesei legyenek a felfedezésnek. A kar 8 programmal készült a pénteki rendezvényre, a kínálatban vízminták vizsgálata, vízikvíz és mérnöki szabaduló szoba is szerepelt, de a kutatásokban használt vízidrónt is megtekinthették a látogatók. A foglalkozások a mindennapokhoz is kapcsolódtak, azt is bemutatták, hogyan jut el a víz a csapig, és mi történik vele a használat után. Sebő Zsuzsanna, a vízi környezettudományi tanszék mérnöke egy tudományos kalandra hívta a látogatókat, akik egy mikroszkóp segítségével betekintést nyertek a környezetünk szabad szemmel láthatatlan elemeibe, és rögtönzött kémiai kísérletekben is részt vehettek. A szakoktató szerint a program jelentősége abban rejlik, hogy az érdeklődők játék közben tudhatnak meg újdonságokat az olyan alapvető dolgokról, mint a csapvíz. A részletes beszámolót a baon.hu hírportálon megtalálják.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Itt szólnak a kedvencek a 94.3 Best FM-en, és 2 órát már így délután lepörgettünk igen jó hangulatban, köszönhetően a jó zenéknek is, kedves baljai hallgatók. Mindenkit szeretettel köszöntök, az újakat főleg. Az én nevem Molek Csongor, és ezt az órát most Sofia Lis Baxter indítja a Murder on the Dance Floor című dalával.
7: 90

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat, kedves baljai közlekedők, és üdvözlök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor. Megnézzük, hogy hol végeznek különféle útépítési munkálatokat, vagy éppen útkarbantartási munkákat. Itt a környékünkön, amiről beszélünk minden nap, az az 51-es Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton továbbra is aktuális az útszűkület, és október vége felé várható már változás a 158-as 159-es kilométernél. Útkarbantartási munkát végeznek az 55-ösön ma Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton. A 100-as 115-ös kilométer között itt is útszűkületre számítani kell, és Kiskunhalas-Csávoly összekötő úton, azaz az 54-12-esen aktuális a közműépítési munkálat. Konkrétan a 38-as kilométernél még október közepéig. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk, közlekedéssel összefüggésben leginkább. 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Énekel a folytatásban Liza Stansfield, és az egyik legnagyobb slágerét hallgatjuk a Best FM-en. A dal címe The Real Thing.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a Bajai Imás Kft. Október 3-án szombaton rendezi meg a Bálint Mátyás Emléknap 2026 elnevezésű országos motoros találkozót. A rendezvény elő- és utómunkálatai, valamint a rendezvény biztosítása érdekében már holnap szeptember 30-ától október 5-éig különféle útlezárásokra és parkolási korlátozásokra számítani kell. Holnap szeptember 30-án este 6 órától október 5-én hétfőn délután 4 óráig lezárásra kerül a Szentháromság tér nyugati szelvénye, és október 1. napján csütörtökön este 6 órától október 3-án szombaton este 6 óráig lezárják a Szentháromság tér nyugati szelvénye előtti útszakaszt. Ott vannak a további részletek és térképek is egyébként, hogy konkrétan mely szakaszokról van szó a bajahangja.hu hírportálon. Jessie J énekel nekünk, meghallgatjuk a Domino című slágerét.

94.3 SZTFM, a legjobb zenék, és ide is értünk így kettkor este a mai búcsúslágeremhez, lassan zárjuk a közös műsorunkat itt a Besten, kedves baljai hallgatók. Donna Louise énekel, és szól az I Love You Always Forever című sláger. Szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek az előző három felvonásra, és azt, hogy velünk vannak folyamatosan. Holnap is találkozunk, szerdán délután 3-tól én jelentkezem majd. Maradjanak a Besten, és kellemes kora estét. Mólek Csongort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbfejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó. Reklámnagykövet lett egy csatornában rekedszápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedszápa a dél-kurai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté nevezte ki. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyolfelhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A legeslegelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni. Ami ma van, úgyhogy mostantól funky, mixben 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től 2-re rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszok mögött. Indul a

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hiphopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best FM, a Night Shift második órájába. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsődéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Látod, mondtam, hogy nem vagy kirúgva. Most még, mert még egy órát itt kéne mixelned.
4: Dehogy is csinálja meg helyettem.
3: Ti 5 évesek vagyunk ráadásul.
4: Ah, igen, tényleg. 5 évesek vagyunk. Bizony. Még 5 évvel ezelőtt csörgött a telefonom, hogy hello,
3: hát
4: szevasz, hagyjál.
3: Hát picit hamarabb.
4: Nyár végén.
3: Hát igen.
4: Nyár végén.
3: Igen, igen.
4: De figyelj, már kéne csinálni egy rádióműsort. Azt kéne játszani, amit tudsz.
3: Így.
4: Úgyhogy elkezdtünk ultizni.
3: Ja, Istenem. De ha tudom, hogy 10-esével lövöd el a szarszóvicceket minden kedden.
4: Akkor nem csörgetsz meg.
3: Akkor is téged hívtalak volna, az Isten áldjon meg. Hát kit hívjak funkizni, ha nem
4: kérdez. Hívjanak minket, a hallgatók.
3: Ez a beszéd. 0-20-55-55-155, funkiz még egy órán keresztül hangjával.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Visszatérés mondat, egy kedvenc szokásom, ugye, hogy a dalokhoz nem passzoló témákat húzok elő. Lehet, hogy most lesz egy ilyen másik rovat, és ugye, hogy hónapokkal ezelőtt történt dolgok eszembe jutnak, és akkor azért megkérdezem, hát még így visszamenőleg.
2: 50 felé már ez így megy. Ez tapasztalatból tudom.
1: Nem, mert ugye megbeszéltük, nem. Hogy majd jössz, és akkor ugye pont azt szeptember 1-én, de aztán neked is ott közbe jött valami.
2: Igen.
1: Mi volt a nyár? Egyébként most megy, hogy mi az,
2: ja, igen,
1: az
2: ugye,
1: első hónapja.
2: Voltam szabadságom és nyaralni.
1: És nyaralni, igen.
2: Figyelj, teljesen jó volt. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját bőrén szó szerint tapasztalta, hogy ezerrel tombolt a nyár. Úgyhogy nekünk is jó volt.
1: Jó,
2: hát ugye kisgyermekes családapaként ugye én a Balaton déli partját választom, annak ellenére, hogy ugye sokan mostanság nem kedvelik, mert hogy olyan az eleje olyan sekély és
1: pocsolyás. Pedig hát ez a legjobb kifogás. Apa, gyere be fürdeni! Hova? Nincs is víz. Kész. És már meg is vagyunk.
2: De én megmondom őszintén, hogy egy kicsit bejebb sétálva teljesen ilyen kis, említom, ilyen kis szigeteket találtunk, és akkor gyerekek ott homokoztak, pancsoltak, és akkor nem kellett félni attól, hogy ellepi őket a víz.
1: Az a kisebb szigeny, amit találtál, azt egyébként úgy jelent, hogy Tihany.

0: A legjobb zenék mixben.
1: A hangja annyira lelkiismeretes, hogy az egyik kezében most is mixel, a másikkal éppen tölti fel a Mixcloud-ra a mixeket, mert hát abból sose elég, ugye? Úgyhogy aki az egyre gyarapodó számú hangja mixeket szeretné a Mixcloud-on visszahallgatni, azt hogy teheti meg?
2: Hát úgy, hogy a browser kereső sávjába beírja, hogy www.mixcloud.com/hangja nagy hával.
1: Csak legyen elég energiája legörgetni ugye a legaljára, mert annyi még szarad.
2: Figyelj, ezt elmondani is rengeteg energia kell.

Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Ez már ugye nyáron tapasztalható volt, hogy most már ezek a multik, meg hiper, meg szupermarketek, én is tudom, most már nem hetekkel, hónapokkal előre, most már ilyen negyedévekkel előre gondolkodnak. Tehát éppen, hogy vége lett a sulinak, érted, kezdődött volna a nyár.
2: Igen.
1: Addigra már le voltak szedve a strandlabdák,
2: matracok.
1: Na pont ez lenne a kérdés. Ugye még nem vagyunk túl a Halloween-en, meg a halottak napján se, de most akkor hirdetnék egy versenyt, hogy hol látjátok majd először, igen, a karácsonyfa díszeket kint a boltban.
2: De ez most hogy jutott eszedbe?
1: Hát az, hogy jövő héten már október.
2: Ja, és akkor...
1: Tehát, hogy azt hinnéd, hogy most még...
2: Ugye és már, régen... már előre így stresszelsz.
1: Nem stresszelek, csak hogy tényleg nem is olyan régen évekkel ezelőtt, azért még ennek így volt egy menete, de hogy most már annyira mindenki előre rohan, hogy mondom, tehát az volt, hogy vége volt a sulinak, és már a következő héten még el se kezdődött a nyár, de már a suli kezdésre ott voltak a tollak, a füzetek, a stb. Majd amikor vége lett a nyárnak, akkor már lehetett, tehát még augusztus vége volt, már lehetett Halloween tököket venni. Úgyhogy most, hogy már haladunk a Halloween tökök felé, ugye, október 31-én.
2: Ha most azt megveszed, a szeptemberben az novemberig nem...
1: Hát jó, nem konkrétan magát a tököt, de hogy már a kis denevér izé baszok kim voltak, meg a gyertyák, tehát hogy érted? És akkor most, hogy még ugye nem vagyunk ott, de szerintem gondolom most meg már, hát akkor előre rohanva, most már előkerülnek majd a Mikulás csizmák, a karácsonyfa díszek, úgyhogy szeretnék egy versenyt hirdetni, tehát 0-20-50-50-105 fotóval legyetek kedvesek, küldjetek el, hogy hol bukkannak fel először karácsonyfák, karácsonyfa díszek. Mariah Carey, hol énekli először, hogy All I Want For Christmas, mert biztos, hogy ez most mindjárt itt van a nyakunkon, de tényleg.
2: Igen, és George Michael, illetve a Wham, Last Christmas.
1: Pontosan, jó. Na, mi viszont nem rohadunk előre ennyire, jövőket, akkor ugyanúgy funky, de azért az már október lesz, innen indultam, mindig picit így szertágazó volt ez a gondolatmenet, de szóval ez volt a mondatom lényege.
2: Van még valamit mondandod?
1: Nincs.
2: Jó, akkor
1: ennyi,
2: legközelebb, sziasztok.
1: Jó, az jövőket. Az már október lesz.
2: Igen. Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új programok segíthetik a fogyatékossággal élőket. 6 milliárd forintból fejlesztik a balatoni kombikikötőket. 7 nap tánccal döntené meg a világrekordot egy nigériai férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családtagjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat például a segítő és terápiás kutyák kiképzése és munkába állítása, valamint a fogyatékossággal élő gyermekeket vagy felnőtteket nevelő családokat segítő szolgáltatások fejlesztése. A keretből új szakmai programokat is elindíthatnak, illetve a már működő szolgáltatásokat is továbbfejleszthetik. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mindegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Letették a Szántódi és a Tihanyi komb kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint e-sávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kombok továbbra is menetrend szerint közlekednek. 7 napon át összesen 168 órán keresztül táncolna egy nigériai férfi, hogy világrekordot döntsön. Lagosban vágott bele a kísérletben, amely során óránként 5 perc pihenőt kap. A jelenlegi rekord 127 óra, ezt egy 16 éves indiai lány állította fel 2023-ban. A Guinness ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg, hogy a nigériai táncos kísérlete megfelele a hivatalos feltételeknek. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3 évvel ezelőtt ezen a napon hogy örültek az NSYNC rajongók, hogy hosszú évek kihagyása után végre új kislemezt jelentetett meg a zenekar, és akkor mindenki azt hitte, hogy ezzel a lendülettel majd megint összeáll a csapat. Nem. Azóta sem, és hát a közeljövőben sem úgy néz ki, hogy lenne megint NSYNC. A legaktívabb tag Justin Timberlake, beleindul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ezt a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem

0: klubzenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM, a legjobb zenék, már a stúdió is megerősítette, hogy vagy 26 végén, vagy 2021 elején kezdik majd forgatni a Michael című mozifilm második részét. Tehát még csak 26 végén kezdik el forgatni, szóval az interneten található Michael 2 előzetesek kivétel nélkül mindegyike. Óriási nagy kamu.
1: You don't remember the time.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan 47 olyan dal létezik, amely részben vagy egészben a Delegation You and I című klasszikusára épül. Legutóbb épp David Guetta dolgozta át ezt a dalt. Pont úgy, mint ahogy 99-ben tette ezt Tom Novi Limával. A Now or Never érkezik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklámnagykövet lett egy csatornában rekedszápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
2: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedszápa a dél-kurai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté nevezte ki. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

ezt a fel a legjobb zenék. Damon Albarn most érkező virtuális zenekarával, a Gorillazzal négyszer is volt már Magyarországon, míg a másik fő projektjével, a Blurrel eddig csak egyetlen egyszer koncertezett 2013-ban. Szóval igazából itt lenne most már az ideje, hogy megint ellátogassanak hozzánk, mert a legutóbbi Gorillaz koncert is 2018-ban volt a Szigeten. Jön az a dal, amely viszont egyik hazai, és gondolom egyik koncertjükről általában sem hiányozhat. Feel Good Incorporated, most itt a Best Time.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap még az előttünk álló egy hétre 24 fokos nappali maximumokat jósoltak a meteorológusok. Ma már úgy áll a történet, hogy inkább a 25-26 felé közelítenek ezek a napi maximumok. Ennél nagyobb bajunk ne legyen, hogy fölfelé tévednek a meteorológusok.

Best FM a legjobb zenék. 7 perces, nagyon-nagyon látványos intro a koncert legelején, ami alatt egyetlen szót nem szólnak a fiúk, egyetlen hangot nem énekelnek. Egy akkora színpadon, ami hát nem is színpad, hanem inkább egy kisebb város. És aztán elkezdik a koncertet ezzel a dallal. Backstreet Boys, Larger Than Life. Most itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Cowboy-ja.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnénk felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelölt állítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsödéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyolfelhős napos időig érkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruce Elliott Smith zeneszerző és producer 2004-ben Grammy-díjat nyert Kylie Minogue-al a Coming to My World című dalukért. 2006-ban megpróbálta ugyanezt a kisebbik Minogue lányjal, Dannyvel. A Grammy nem jött össze, de megcsinálták az év egyik legnagyobb klubhimnuszát. Flower Power és a You Won't Forget About Me érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene, kisebb fajta családi perpatvar alakult ki emiatt a dal miatt Beckhaméknél. Mert hogy ez versenyben volt Victoria Beckham első szóló kislemezével, az Out of Your Mind-dal, az angol kislemezlista első helyért. És Victoria Beckham hiába promotálta ezerrel a dalt, dedikálni ment lemezboltokba, interjút adott minden rádióba. Picikét keresztbe tett neki az, hogy David Beckhamet lekapták a paparazzika, mint a kabrióban ezerrel üvölteti ezt a dalt, a Groove Jetet. Yes, Spiller és Sophie Ellis Bechtel.

Best of Amon legjobb, hogy 2004-ben mennyire más helyet foglalt el a pop világban a Black Eyed Peas, hogy zeneileg és mennyire máshogy gondolkodtak róluk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Glastonbury Fesztiválon a jazz színpadon léptek fel Paul McCartney előzenekaraként. Jön a Let's Get It Started!

Best FM, a legjobb zenék nem lesz hosszú, és nem fog nagy területet érinteni, de azért jobb, ha mindenki felkészül rá, hogy holnap déli 12-től egészen este 10-ig tilos lesz majd megállni a Munkácsy Mihály utcában, a 6. kerületben, a Podmanicki utca és a Szondi utca között gyűlés miatt, és emiatt ezt a szakaszt majd le is zárják 3:30 és este 10 között az autós forgalom elől.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Talán nem túlzás azt állítani, hogy 5 évvel ezelőtt ezen a napon Britney Spearsnek lett egy új születésnapja. Mert ugye rengeteg elutasított kérvény után 21-ben végre elfogadták a beadványát, és kikerült apja gyámsága alól, ahol 2008 óta 13 éven keresztül volt. Britney Spears érkezik a Toxic-kal.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki azt hinné, hogy ez az egyetlen number one dala a Delight-nak, téved. Összesen 6 Delight kislemez is felkerült az amerikai dance lista elére, de nem véletlenül, mindenki csak erre az egyre.

Best FM a legjobb zenék. Talán meglepő, de az Ausztrál Madison Avenue az ausztrál kislemezlistán legelső dalukkal, a Don't Call Me Babyvel csak, idézőjelben csak a második helyig jutottak. Mondanám, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, de hát erre aztán ők cáfoltak rá később a második dalukkal, a most érkező Who Do I Love You-val, ami aztán felkerült a lista élére. Jön a Madison Avenue, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

Tenék kett kipipálva. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy picike szünet már, ami engem illet. A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei természetesen maradnak itt 0-24-ben hétfőtől vasárnapig. Holnap akkor én is jövök, illetve jövünk DJ FN-ével. Pop és rádiós slágereket fogunk mixelni 6-8-ig. Ívjam, én meg most már tényleg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Night Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtésére.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.